0: 103.9 Rock FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Nem megszokásból induljunk vásárolni. Nem hagyják veszni a halastavakból leengedett vizet. Lezárta az ukrán pénzszállító ügyét a NAV. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma zárva vannak a hagyományos üzletek, a posták és a gyógyszertárak többsége. Kinyithatnak ugyanakkor a benzinkutak, a kisebb boltok, valamint néhány vendéglátóhely és franchise üzlet. Gyógyszert csak az ügyeletes vagy a folyamatosan nyitva tartó patikákban válthatunk ki. Holnap a boltok és a gyógyszertárak többsége visszatér a szokásos nyitvatartáshoz, a posták közül azonban csak azok nyitnak ki, amelyek szombatonként is fogadják az ügyfeleket. Nem hagyják veszni a halastavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halastavak az idei aszály ellenére is csaknem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Nem talált bűncselekményre utaló bizonyítékot a NAV az ukrán pénzszállító ügyében, ezért lezárta a nyomozást. Az eljárás pénzmosás gyanúja miatt indult, de már a korábbi vizsgálatok sem tártak fel szabálytalanságot. Időközben megérkezett az osztrák hatóságok válasza is, amely igazolta a szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét. Az adásvétel dokumentumait is szabályosnak találták. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztet Elkulali Zakariás országos tisztifőgyógyszerész.
2: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gumoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, holnap is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat zápor, zivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő, helyenként frissítő záporokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Milliárdos bírságok az online piactereken. Segítséget kapnak a tűzijátéktól megijedt kutyák. Kávéval mérik a drágulást Olaszországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
2: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák. Tehát jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincs annak pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
1: Az augusztus 20-ai budapesti programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is közlekedik majd vonat. Emellett sűrítik a híveket és a vonaljáratokat. A fővárosi metrók éjjel 2:30-ig járnak, és az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos is gyakrabban közlekedik. A tűzijáték előtt és után több hidat lezárnak, ezért a szervezők a metrók használatát javasolják. A tűzijátéktól megijedt kutyák hazajutását segíti a MOL. Az autópályák menti állomások kivételével szinte minden úton, összesen mintegy 350 helyen tudják azonosítani az elkóborolt állatokat. Aki gazdátlan kutyát talál és biztonságosan meg tudja fogni, egy ilyen töltőállomáson is kérhet segítséget. Egyre többe kerül az olaszok napi kávéja, 5 év alatt csak nem negyedével emelkedett egy presszó ára. A bárpultnál elfogyasztott feketéért jelenleg átlagosan 1,29 € kérnek, de van, ahol már 1,5 eurónál is többe kerül. A drágulás hátterében az energia és más működési költségek növekedése, valamint a klímaváltozás áll. Az árak stabilizálódásához legalább 2 jó kávétermésre lenne szükség Brazíliában és Vietnámban. Ma még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki. Északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Holnap is folytatódhat a füllett, zivatarhajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is maradhat a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat. Hát a főváros közlekedése ma ugye az ünnepről szól. Ne feledjük, hogy augusztus 21-e pénteken délig a Lánchíd útpálya kizárólag a gyalogosoké. Annak rendes módja szerint a Margit híd is erősen, korlátozottan használható, és hát természetesen a rakpartok érintett szakaszait is el kell felejteni. A megrendezett programokra és a tűzi játékra érkező látogatók érdekében a késő délután és esti időszakokban sokkal sűrűbben közlekednek a belvárost elérő kötött pályás járatok, itt leginkább villamosokra, metrókra és a főbb autóbuszokra kell gondolni. Mindenki óvatosan vigyázzon magára.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 1039 Rock FM. Hírek.
1: Nem megszokásból induljunk vásárolni. Nem hagyják veszni a halastavakból leengedett vizet. Lezárta az ukrán pénzszállító ügyét a NAV. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma zárva vannak a hagyományos üzletek, a posták és a gyógyszertárak többsége. Kinyithatnak ugyanakkor a benzinkutak, a kisebb boltok, valamint néhány vendéglátóhely és franchise üzlet. Gyógyszert csak az ügyeletes vagy a folyamatosan nyitva tartó patikákban válthatunk ki. Holnap a boltok és a gyógyszertárak többsége visszatér a szokásos nyitvatartáshoz, a posták közül azonban csak azok nyitnak ki, amelyek szombatonként is fogadják az ügyfeleket. Nem hagyják veszni a halastavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halastavak az idei aszály ellenére is csaknem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Nem talált bűncselekményre utaló bizonyítékot a NAV az ukrán pénzszállító ügyében, ezért lezárta a nyomozást. Az eljárás pénzmosás gyanúja miatt indult, de már a korábbi vizsgálatok sem tártak fel szabálytalanságot. Időközben megérkezett az osztrák hatóságok válasza is, amely igazolta a szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét. Az adásvétel dokumentumait is szabályosnak találták. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztet Elkulali Zakariás országos tisztifőgyógyszerész.
2: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonsága is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg, minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájokon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, holnap is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat zápor, zivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM. Wow!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: A belváros elérő kötött pályás járatok, itt leginkább villamosokra, metrókra és a főbb autóbuszokra kell gondolni. Mindenki óvatosan vigyázzon magára.
1: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindet összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
7: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
8: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
9: Nevezd még ma a Generali Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
10: Milliárdos bírságok az online piac tereken. Segítséget kapnak a tűzijátéktól megijedt kutyák. Kávéval mérik a drágulást Olaszországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
11: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák. Illetve jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsen a pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomás gyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és akkor a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
10: Az augusztus 20-ai budapesti programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is közlekedik majd vonat. Emellett sűrítik a híveket és a vonaljáratokat. A fővárosi metrók éjjel 2:30-ig járnak, és az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos is gyakrabban közlekedik. A tűzijáték előtt és után több hidat lezárnak, ezért a szervezők a metrók használatát javasolják. A tűzijátéktól megijedt kutyák hazajutását segíti a MOL. Az autópályák menti állomások kivételével szinte minden úton, összesen mintegy 350 helyen tudják azonosítani az elkóborolt állatokat. Aki gazdátlan kutyát talál és biztonságosan meg tudja fogni, egy ilyen töltőállomáson is kérhet segítséget. Egyre többe kerül az olaszok napi kávéja. 5 év alatt csak nem negyedével emelkedett egy presszó ára. A bárpultnál elfogyasztott feketéért jelenleg átlagosan 1,29 € kérnek, de van, ahol már 1,5 eurónál is többe kerül. A drágulás hátterében az energia és más működési költségek növekedése, valamint a klímaváltozás áll. Az árak stabilizálódásához legalább 2 jó kávétermésre lenne szükség Brazíliában és Vietnámban. Ma még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki. Északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Holnap is folytatódhat a füllett, zivatarhajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is maradhat a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Több mint 5000 szabad téli tűz volt a nyáron. Egyre szárazabbá válik Magyarország. Az új kenyeret is ünnepeljük augusztus 20-án. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat június eleje óta. A lángok összesen 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Augusztus első két hetében különösen sok, mintegy 1600 tűzeset történt, vagyis naponta átlagosan 100-szor vonultak a tűzoltók. Az év eleje óta 77-en megsérültek, 3-an pedig meghaltak tarló és erdőtüzekben. A katasztrófavédelem szerint az esetek többségét emberi mulasztás okozza, miközben továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Egyre szárazabbá válik Magyarország éghajlata, miközben az éves csapadék mennyiség alig csökken. Az ELTE kutatói szerint a melegedés miatt több víz párolog el, így ugyanannyi esőből is kevesebb marad a talajban és a növényzetben. Az ország csaknem felén már a Spanyolország középső részére jellemző klíma tapasztalható. A számítások szerint 2040 után a szárazabb éghajlat Magyarország területének mintegy kétharmadára kiterjedhet. 9 ittas motorcsónak vezetőt fogtak a rendőrök a Tiszatavon. A kétnapos ellenőrzés során nem csak a vízen, hanem a környező utakon is szondáztatták a közlekedőket, így 6 ittas autóst is kiszűrtek. A földön, vízen és levegőben végzett akcióban több mint 150 bírságot szabtak ki. 28 embert feljelentettek, vízi közlekedési szabályok megsértése miatt pedig 8 eljárás indult. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte. Megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: A hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó ólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
1: Ma nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájokon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, holnap is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat zápor, zivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat. Hát a főváros közlekedése ma ugye az ünnepről szól. Ne feledjük, hogy augusztus

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
2: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindent összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
8: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Moltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
9: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
10: Zárva lesz a legtöbb üzlet augusztus 20-án. Munkába állt az új köztársasági elnök. Tároljuk megfelelően gyógyszereinket. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma zárva vannak a hagyományos üzletek, a posták és a gyógyszertárak többsége. Kinyithatnak ugyanakkor a benzinkutak, a kisebb boltok, valamint néhány vendéglátóhely és franchise üzlet. Gyógyszert csak az ügyeletes vagy a folyamatosan nyitva tartó patikákban válthatunk ki. Holnap a boltok és a gyógyszertárak többsége visszatér a szokásos nyitvatartáshoz, a posták közül azonban csak azok nyitnak ki, amelyek szombatonként is fogadják az ügyfeleket. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg az államfői tisztségre. Feladatait és jogköreit mostantól teljes körűen gyakorolja. A Sándor palotában Forsthofer Ágnes házelnökkel egyeztetett a hivatal átvételéről, majd találkozott a munkatársakkal. Baka András a rendszerváltás után 8. köztársasági elnök. Letartóztattak egy férfit, aki volt felesége megölésével fenyegetőzött egy gyermekvédelmi ügy miatt. A gyanú szerint felhívott egy gödöllői gyermekjóléti központot és közölte, ha szeptemberig nem születik döntés a lánya ügyében, végez az asszonnyal. Követelését és fenyegetését később megismételte. A férfi beismertetettét, de azt állította, hogy szavait nem gondolta komolyan. A rendőrség terrorfenyegetés miatt indított eljárást ellene. Letartóztatását elrendelték, a döntés azonban a fellebbezés miatt még nem végleges. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztet Elkulali Zakariás országos tisztifőgyógyszerész.
11: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
10: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki, északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Holnap is folytatódhat a füllett, zivatar hajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is maradhat a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul!
12: egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Sűrűbb lesz az éjszakai közlekedés, újabb telepen jelent meg a Sertéspest is, odasztályok a Várkert bazárban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az augusztus 20-ai budapesti programok után hajnalban mentes időjáratok indulnak az ország több pontjára. Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is közlekedik majd vonat. Emellett sűrítik a híveket és a vonaljáratokat. A fővárosi metrók éjjel 2:30-ig járnak, és az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos is gyakrabban közlekedik. A tűzijáték előtt és után több hidat lezárnak, ezért a szervezők a metrók használatát javasolják. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
2: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek. Jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomás gyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
1: Újabb sertésállományban jelent meg az afrikai sertéspest is Baranya vármegyében. Egy kölkeli gazdaságban a laborvizsgálatok is megerősítették a fertőzést. A 27 sertést tartó telepet lezárták, az állomány felszámolása pedig megkezdődött. A Nébih fokozott óvatosságra és a járványvédelmi szabályok szigorú betartására kéri a térség gazdáit. A betegség emberre nem veszélyes, az üzletekben kapható magyar sertéshús pedig biztonságosan fogyasztható. Magyar művészek szemében láthatjuk Itáliát a Várkert bazár új szabadtéri tárlatán. A plakát kiállításon többek között Csontvári Koszka Tivadar, Abba Novák Vilmos, Szinyei Merse Pál és Csók István olasztályak ihlette alkotásai szerepelnek. A képek Silla színes házaitól Capri tengerpartján át egészen Taorminaig és a Fórum Románumig kalózolják a látogatókat. A szabadtéri tárlat október közepéig látható. Ma nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, holnap is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat zápor, zivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő, helyenként frissítő záporokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat. Hát a főváros közlekedése ma ugye az ünnepről szól. Ne feledjük, hogy augusztus 21-e pénteken délig a Lánchíd útpálya kizárólag a gyalogosoké. Annak rendes módja szerint a Margit híd is erősen, korlátozottan használható, és hát természetesen a rakpartok érintett szakaszait is el kell felejteni. A megrendezett programokra és a tűzijátékra érkező látogatók érdekében a késő délután és esti időszakokban sokkal sűrűbben közlekednek a belvárost elérő kötött pályás járatok, itt leginkább villamosokra, metrókra és a főbb autóbuszokra kell gondolni. Mindenki óvatosan, vigyázzon magára!

A Rock FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztár.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál, a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folytonásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Van már terved a szabad napodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
5: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
6: Maltofer rágótabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
8: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
9: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
10: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
11: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
12: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
13: Nem segített a földeken a kevés eső. Vízen és közúton is találtak ittas vezetőket. Az új kenyeret is ünnepeljük augusztus 20-án. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem hozott érdemi enyhülést a hét eleji eső a mezőgazdaságban. A csapadék csak kevés helyen nedvesített át a talaj felső rétegét, miközben az ország felé már súlyos aszály van. Az öntözetlen kukoricatáblák csak nem teljesen kiszáradtak, és a napraforgó állományok is a 2022-eshez hasonló, vagy annál rosszabb állapotban vannak. A betakarítás a kényszerérés miatt a megszokottnál hamarabb kezdődhet. A hétvégéig nem várható nagyobb területet érintő eső, így az Alföldön tovább súlyosbodhat az aszály. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat június eleje óta. A lángok összesen 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Augusztus első két hetében különösen sok, mintegy 1600 tűzeset történt, vagyis naponta átlagosan 100-szor vonultak a tűzoltók. Az év eleje óta 77-en megsérültek, 3-an pedig meghaltak tarló és erdőtüzekben. A katasztrófavédelem szerint az esetek többségét emberi mulasztás okozza, miközben továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. 9 ittas motorcsónak vezetőt fogtak a rendőrök a Tiszatavon. A kétnapos ellenőrzés során nem csak a vízen, hanem a környező utakon is szondáztatták a közlekedőket, így 6 ittas autóst is kiszűrtek. A földön, vízen és levegőben végzett akcióban több mint 150 bírságot szabtak ki. 28 embert feljelentettek, vízi közlekedési szabályok megsértése miatt pedig 8 eljárás indult. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte. Megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
14: Nagy kenyeret kellett sütni, a gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó ólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
13: Ma nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gumoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájokon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, holnap is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat záporzivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő, helyenként frissítő záporokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
2: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-éig érvényes!
4: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
5: Nevezd még ma a Generali Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
6: Az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindet összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
7: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
8: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
9: Nem megszokásból induljunk vásárolni. Nem hagyják veszni a halastavakból leengedett vizet. Tároljuk megfelelően a gyógyszereinket. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma zárva vannak a hagyományos üzletek, a posták és a gyógyszertárak többsége. Kinyithatnak ugyanakkor a benzinkutak, a kisebb boltok, valamint néhány vendéglátóhely és franchise üzlet. Gyógyszert csak az ügyeletes vagy a folyamatosan nyitva tartó patikákban válthatunk ki. Holnap a boltok és a gyógyszertárak többsége visszatér a szokásos nyitvatartáshoz, a posták közül azonban csak azok nyitnak ki, amelyek szombatonként is fogadják az ügyfeleket. Nem hagyják veszni a halastavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halastavak az idei aszály ellenére is csaknem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Nem talált bűncselekményre utaló bizonyítékot a NAV az ukrán pénzszállító ügyében, ezért lezárta a nyomozást. Az eljárás pénzmosás gyanúja miatt indult, de már a korábbi vizsgálatok sem tártak fel szabálytalanságot. Időközben megérkezett az osztrák hatóságok válasza is, amely igazolta a szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét. Az adásvétel dokumentumait is szabályosnak találták. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztet Elkulali Zakariás országos tisztifőgyógyszerész.
10: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
9: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki. Északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Holnap is folytatódhat a füllett, zivatarhajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is maradhat a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

3.9 FM, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a rock délelőtt, még pedig igazán nagyon-nagyon ünnepélyes hangulatban, hiszen ez az augusztus 20-i rock délelőtt. Ugye augusztus 20-a Magyarország nemzeti ünnepe, hivatalos állami ünnepe, az államalapítás és az államalapító első, azaz Szent István emlékére. És mi akkor is a legjobb rockzenékkel vagyunk, még pedig online streamen is, www.rockradio.hu, hogyha esetleg elhagytuk volna Budapest határait, akkor lehet bennünket hallgatni, és a mai napon is hidratálunk, gondoskodunk a napvédelemről, még akkor is, hogyha felhős az ég, és hogyha autóval megyünk valahová, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, még akkor sem, hogyha 5 másodpercre álltunk meg, és ilyen fantasztikus együtteseket hallgatunk, mint a Rolling Stones, akik ugye elvileg jöttek volna koncerttúrnéra Európába, hát nem jönnek, még azt is mondták, hogy egyáltalán nem jöttek volna, csak ezek ilyen felröppenő hírek voltak, hogy a rajongók mit szeretnének, viszont kiadták Foreign Tongues című új stúdióalbumukat július 10-én. Úgyhogy hát, ha más nem, akkor kárpótlásul ez is megvan nekünk. Ez a Rolling Stones és a Sympathy for the Devil.

103.9 Rock FM. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a most következő dal igazi zenetörténeti aranybánya, és ez pedig nem más, mint az Animals-szel a House of the Rising Sun. Ez jóval régebbi, mint a rock and roll verzió. 1964-ben az Animals fogta, bedugta a korrektorba, és gyakorlatilag új életet adott neki. A The House of the Rising Sun eredetileg egy amerikai tradicionális folk dal, azaz népdal. A szerzője egyáltalán nem ismert, már az 1930-as években gyűjtötték Appalachia vidékén, de valószínűleg még régebbi angol népzenei gyökerei is vannak. A történet lényege mindig ugyanaz, valakinek félresiklik az élete New Orleansban, és figyelmezteti a többieket, hogy ne kövessék ugyanezt az utat. Hát tulajdonképpen rengetegen feldolgozták ezt a dalt, még Bob Dylan is, de egyáltalán nem értek el vele sikereket, míg nem egyszer csak az Animals együttes úgy döntött, hogy akkor na, most ez lesz az a verzió, amelyel ők meghódítják a világot, és így is lett, tulajdonképpen ők műfajt teremtettek ezzel a dallal, mert hogy ezt nevezik az első folk rock szerzeménynek. Ez az Animals és a House of the Rising Sun.

93 9 Rock FM. Erről a dalról szoktam azt mondani, hogy ez egyszerűen sikerre volt ítélve világ életében. Ez a The Clash és a Should I Stay or Should I Go tipikusan az a dal, ami elsőre egyszerű punk rock slágernek tűnik, közben meg van mögötte pár nagyon jó sztori. Maga a dal 1982-ben jött ki a The Clash Combat Rock című albumán. Hát ekkor még nem volt olyan nagy a felhördülés. A dal igazi második élete 1991-ben kezdődött, amikor a Levi's felhasználta egy farmer reklámban. A Clash korábban sorra utasított vissza reklámfelkéréseket, Mick Jones viszont úgy gondolta, hogy a Levi's annyira hozzátartozik a rock kultúrához, hogy ez belefér, és innen aztán jött az őrület UK Singles Chart Number 1. Ez lett a Clash egyetlen egy brit listavezető kislemeze. A dal egyébként később is bőven kapott elismerést, a Rolling Stone magazin beválogatta minden idők 500 legjobb dala közé, a VH1 pedig a 100 legjobb hard rock dal között a 42. helyre tette, és hát ugye a Stranger Things című sorozat első részében, meg hát aztán később is, minden egyes epizódban felcsendült. Ők a The Clash és a Should I Stay or Should I Go?

Műsorajánló. A Rock FM bemutatja Tábor Fesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárja.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
2: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Nevezd még ma a Generali Nightrun Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
5: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a nagy gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 FM-na, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mi pedig őrület, de az augusztus 20-i Rock délelőtt. Hát ugye augusztus 20-a Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos állami ünnepe, az államalapítás és az államalapító első Szent István király emlékére. És itt vannak a legjobb rockzenék még mindig. Én azt gondolom, hogy kapaszkodjunk össze és hallgassuk ezeket, még online streamen is lehetséges. Ez www.rockradio.hu. Ígyunk sok vizet, gondoskodjunk a napvédelemről, akkor is, hogyha felhős az ég, és ha autóval megyünk valahova, akkor semmit és senkit ne hagyjunk benne, még 5 másodperce sem. Jön a Metallica, aki voltak itt idén nyáron, június 11-e, 13-a egy dupla koncerttel, egészen elképesztően fantasztikus volt, és most jöhet az a dal, ami a háttér történetét tekintve majdnem akkora klasszikus, mint maga a szám, mert hogy a Nothing Else Matters 1992-ben jelent meg kislemezként, a Metallica 91-es fekete borítós Metallica albumán, a dalt James Hetfield először csak saját magának írta, de amikor megmutatta Lars Ulrichnak, akkor ő azt mondta, hogy nem, ezt kiadjuk. Hát kiadták. Ez a Metallica és a Nothing Else Matters.

103.9 Rock FM, és hogy vágytunk rá, hölgyeim és uraim, hogy vágytunk rá, hogy a Hollywood Vampires fellépjen itt Magyarországon, mégpedig Budapesten. Hát állítólag jönnek megint szeptember 8-án a Budapest Sport Arénában fognak koncertezni. Na most mondjuk egyáltalán nem véletlen, hogy ezen röhögök, mert hogy a történet pikantériája, hogy ez a koncert egyszer már majdnem összejött 2023-ban, be volt jelentve a buli, de az utolsó pillanatban lefújták, én ott álltam kint az objektum előtt, amikor egy ilyen unott női hang megszólalt, és közölte, hogy jó, itt a koncert elmarad, lehet hazafáradni. Szóval innentől kezdve egy kicsit szkeptikusan állok a dologhoz. Egyébként a Hollywood Vampire sztória nem ma kezdődött, a 70-es években létezett egy legendás, kissé kaotikus társaság ugyanezen a néven Los Angelesben, ahol olyan ikonok fordultak meg, mint John Lennon, Ringo Starr vagy Keith Moon, és hát nem a teázásról voltak híresek, és ezt a szellemiséget hozta vissza később Alice Cooper, amikor Johnny Depp és Joe Perry társaságában újraélesztette a zenekart. Hát jöjjenek, jöjjenek, 2026. szeptember 8-a Budapest Sport Arena. Alice Cooper, Poison.

103.9 Rock FM, hát még idén év elején az Extreme együttes bejelentette, hogy mindenképpen megjelenik idén új lemezük, amely a Six című album után érkezne meg. Na most a Six című albumnak az a különlegessége, hogy 15 évet kellett rávárni a rajongóknak. A zenekar gitáros Nuño Bettencourt elárulta, hogy elkészült az Extreme 7. stúdióalbuma, amely a 2023-as Six folytatása. Nem aprózták el, az elmúlt nagyjából egy évben 18-20 dalon dolgoztak. Bettencourt persze elővette a zenészek klasszikus mondatát is, hogy ez lesz a legjobb album, amit valaha csináltunk, de szerinte most tényleg különlegesen erős anyag született, végre sikerült tökéletesen eltalálniuk azt, amit mindig is az Extreme sajátjaként apostrofáltak, a rock és a funk keverékét, csak ezúttal modernebb és jóval súlyosabb hangzással. A tervek szerint pedig 2026 végén jelenik meg ez a lemez, addig pedig a Def Leppard és a Mötley Crüe-val turnéznak. Na hát akkor szerintem jöhet az Extreme és a legnagyobb slágerük idáig, persze a More Than Words.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rock FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók.

103.9 Rókefemma, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a csütörtöki, azaz a kis pénteki rock délelőtt, de hát ugye ez egyáltalán nem számít, tehát tulajdonképpen talán most mondtam ki először, hogy csütörtök van, miután már 12 óra is elmúlt, úgyhogy mindenkinek kellemes csütörtök délután kívánok, és ennek az az oka, hogy augusztus 20-a van, hosszú hétvégében vagyunk benne, úgyhogy tök mindegy, hogy milyen nap van. Magyarország nemzeti ünnepét és hivatalos állami ünnepét, az államalapítás és az államalapító első Szent István király emlékére üljük most, úgyhogy meg hát közben hallgatjuk a legjobb rockzenéket, még akár online streamen is, www.rockradio.hu, és ha amúgy meg sokat iszunk, gondoskodunk a napvédelemről, és autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, valamint meghallgatjuk az Aerosmith, szerintem messze a legjobb dalok, vagy az egyik legjobb dalok ez, nem más, mint a Living on the Edge, amely a több mint 20 millió példányban elkelt 1993-as Get a Grip album első kislemezes dala, és a szövegét az 1992-es Los Angeles-i zavargások inspirálták, és a sorok számos olyan társadalmi problémára rávilágítanak, mint például a vallási vagy a faji megkülönböztetés. Ez az Aerosmith és a Living on the Edge.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock-FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges, kerülni a 22-es jelű Sasfészektó pihenőhelyen keresztül lehet. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 11-es főúton Szentendrén a 18-as és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat, és az 1-es főúton Bicske és Óbarok között a 35-ös kilométernél csomópont építési munka miatt útszűkület mellett engedik a járműveket. Plusz 36 20 99 9 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és jöjjön egy jó kiss, az mindig jó. Rock and roll all night.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM, azt mondja, hogy Europe, akik már nagyon-nagyon régen ígérgetik az új lemezüket, és úgy néz ki, hogy most már célegyenesben vagyunk, mert már a megjelenés dátumát is bejelentették, egészen konkrétan a dátum 2026. szeptember 25-e, Come This Madness, ez a 12. stúdióalbumunknak a címe, és az albumról eddig két kis lemez megjelent már, az első az a One on One, a második pedig a The Cult of Ignorance című felvétel. Hát egyébként a Europe el volt foglalva, mert hogy készült róluk egy életrajzi film is, amely 2024 végén jelent meg körülbelül, és Europe

Műsorajánló. A Rock FM bemutatja Tábor Fesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál, a 103.9 Rock FM.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Moltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Moltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Moltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
4: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
3: Neked Sedacur Forte kell.
4: Sedacur Forte?
3: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Nevezd még ma a General Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás, valamint nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók.

103.9 Rock FM, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a csütörtöki, az a kis pénteki Rock délelőtt, de a csütörtök augusztus 20-a, úgyhogy benne vagyunk itt most a hosszú hétvégében. Még éppen, hogy csak elkezdtük, hölgyeim és uraim, Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos állami ünnepe az államalapítás és az államalapító első Szent István emlékére és a legjobb rockzené. Tehát nyilvánvalóan mi tartjuk magunkat ehhez a standardhez, meg hát ahhoz, hogy sok vizet iszunk, még ha felhős az ég, akkor is gondoskodunk a napvédelemről, illetve ha autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, 5 másodperce sem. www.rockradio.hu online streamen is lehet bennünket hallgatni, ha elhagytuk Budapest határait. Na most jöhet a Van Halen, és ez az a dal, amelynél már az első néhány másodpercben tudjuk, hogy valami nagyon Van Halenes következik. A Running with the Devil nevű számról van szó, 1978-ban jelent meg, és a címe miatt sokan gondolták úgy, hogy a dal valamiféle sátánista történet, pedig általában egészen másképp értelmezik, sokkal inkább egy fiatal turnézó rockzenekar szabadságáról és féktelen életéről szól. Ez a Van Halen és a Running with the Devil.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM írja az Útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, az átterelési pontokban érdemes óvatosabban vezetni és figyelembe venni a sebességet korlátozó táblákat. Na, az M3-ason Budapest felé Bak térségében a 40-es és a 33-as kilométer között a leálló sáv aszfaltozása miatt szűkített sávokon lehet autózni, illetve az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél félpályás lezárás mellett dolgoznak, a 14-es kilométernél útszűkület van érvényben. Plusz 3020 999 909, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszönjük szépen, és ha már itt vagyunk, akkor meghallgatjuk Lenny Kravitz dalát, aki nemrégiben járt nálunk Magyarországon. Ez az American Woman.

103.9 Rock FM. Na hát 8 év után végre új stúdió albumra készül a U2, és már itt is van az első igazi előfutár, a Street of Dreams. A dalhoz Mexikóvárosban forgattak látványos videóklipet, ahol a zenekar egy busz tetején adott rögtönzött koncertet a rajongóknak. Ez a forgatás azonban kis ilyen félbeszakadt, mert egy hatalmas vihar miatt leállt az áramfejlesztő, a munka megakadt, a helyzetet pedig egy helyi lakó mentette meg, aki felajánlotta a erkélyét a zenekarnak. Bono és társai innen folytatták a minikoncertet, és a rajongókkal együtt énekelték a Vertigo és a Desire refrénjeit, amíg újraindult a forgatás. A Street of Dreams hangzásában ismét a klasszikus stadionokat megtöltő U2-t idézi, és a The Edge jellegzetes gitárjátéka áll a középpontban, Bono pedig a angol és spanyol nyelven énekel a dalban. Külön öröm a rajongóknak, hogy a klipben újra feltűnik Larry Mullen Jr., aki a hátműtétje miatt hagyta ki Las Vegas-i Sphere koncertjeiket, így ez egyfajta visszatérésnek is tekinthető. Az album várhatóan idén még megérkezik, és ez lesz a U2 első teljesen új stúdiólemeze, a 2017-es Songs of Experience óta. Ez a U2 és a Sweetest Thing.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a csütörtök, ez az a kis pénteki, augusztus 20-i Rock délelőtt. Augusztus 20-a ugye Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos állami ünnepe, az államalapítás és az államalapító első Szent István király emlékére. Hát én azt mondom, hogy ma is kapaszkodjunk össze és hallgassuk a legjobb rockzenéket, még akár online streamen is, mert hogy ott vagyunk, www.rockradio.hu, ha elhagyta valaki Budapestet, nagyszerű lesz ezt hallgatni. Azon felül pedig, hát itt vannak a szokásos Intel meg, sok víz, még ha felhős az ég, napvédelem akkor is, és ha autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, még rövid időre, akár 5 másodpercre sem, és meghallgatjuk Bryan Adams dalát, akit hamarosan személyesen is meghallgathatunk, mégpedig az MVM Dome-ban lép fel december 16-án idén, mindjárt itt van az, de tényleg most augusztus 20-a van, már most mennyi van december 20-áig, vagy 16-áig, hát sem ennyi. Na, egy a lényeg, hogy Bryan Adams érkezik majd Magyarországra, és mi nagy szeretettel várjuk. Ez most még a nyárról szól, Summer of 69.

93.9 Rock FM, na azt mondja, hogy Bon Jovi, vagyis a Bon Jovi. Hát ugye Bon Joviról tudjuk, hogy neki hangszál problémáik voltak, és 2022-ben meg is műtötték a hangszalagjait. Azóta ő már rendbe jött, és idén elindultak turnézni. Nem kell egy olyan nagyon nagy turnéra gondolni. A Madison Square Gardenben zárták volna a fellépés sorozatot, amelynek az egyik fellépését félbe kellett szakítani, mert hogy John Bon Jovi arcüreggyulladással küzdött, és így csak 90 percig tudott a színpadon maradni. Hát azért én megmondom őszintén, hogy ez is egy nagyon-nagyon szép teljesítmény tőle. Reméljük, hogy rendbe jött már azóta, és azt is reméljük, hogy valahogy a rajongókat kárpótolja, bár ezt ő ott bejelentette, hogy mindenki tartsa meg szépen a jegyét, és akkor majd ő kitalál valamit, hogy hogy fogja a rajongókat kárpótolni. Szerintem ő egy ilyen szavahihető embernek tűnik azért. John Bon Jovi mindig is tartotta a szavát, legalábbis már mennyire én tudom, az én sem ennyire nem tudom. Na mindegy, Bon Jovi, Living on a Prayer.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évek.

az augusztus 20-i rock délelőtt, érkezhet a rock délutánnal és a legjobb rock zenékkel. Klamancsa Krisztián jön Szili és a Rock the Night, és a továbbiakban is a hosszú hétvégében pesgünk, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes délutánt és estét, jó hosszú hétvégét, kellemes nyarat, holnap is találkozzunk, addig is Csizinszki Éva vagyok, ez pedig Joan Jett and the Blackhearts és az I Love Rock and

műsor ajánló. A Rock FM bemutatja Tábor Fesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárja.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
2: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
3: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
2: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
3: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
4: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
7: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Nevezd még ma a General Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás, valamint nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel.

103.9 Rock FM dzsungelharc nincs, augusztus 20-a van, kellemes délutánt kívánok, Lavancsek Krisztián vagyok, lehetne ez vasárnapi rock délután is, már csak azért is, mert augusztus 20-a is olyan, mintha vasárnap lenne, és utána még legalább három vasárnap a hosszú hétvégében, de ha valaki ragaszkodik a csütörtökhöz és a péntekhez, akkor legyen így, ez is a hosszú hétvége a legjobb zenékkel itt a Rock FM-en, és még az időjárás is kegyes hozzánk, 34-36 fokkal az igazi augusztusi kánikula már a semmilyen csapadék nem várható, péntekre várható dörgés, illetve a csúnya felhők hada, amiből még valamiféle csapadék is jöhet, dacára annak, hogy már a hajnal is 20-25 fokos lehet, utána pedig a napközbeni csúcs 36 fok. De most maradjunk az augusztus 20-ánál 34 fokkal és az ország igazi születésnapjával.

103.9 Rock FM, hát ha valakik a rock katonái, akkor ők, eredeti nevükön Smile, ekkor még nem is annyira, meg aztán a Queen, és a 70-es évek közepétől a gigaslágerek, már az évtized vége felé is, először is az évtized közepén a Bohém Rhapsody, a You're My Best Friend, és az évtized vége felé pont ez, We Will Rock You, vagy a We Are The Champions dupla A oldalos kislemez, ahogy ezt annak idején nevezték. Meg aztán funk rock gigaslágerrel lépünk át a 80-as évekbe, a Another One Bites The Dust és a Works albumra még innentől kezdve 4 évet várni kell, vagy a 80-as évek legelejétől 5 évet a Live Aid, mindent elsöprő koncertre, ahol a Queen domborította az egyik legnagyobbat. Tovább is van, mondjam még, Ossian és a rock katonái most a Rock FM-en a zenei folytatás, ők is azok.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM az Eddával kapcsolatban van blues évtizedeken keresztül. Egyedül blues, az egyik legszeretettebb daluk 1994-ből és egyébként is a 90-es évekből, az alcím Egyirányú út. Aztán a New York blues, ami egy korábbi felvétel volt, és a 90-es évek közepén újra megjelentették, és a blues slágerek között van a Vörös Tigris, az Elhagyom a várost, ugye a híres Edda blues, és nem utolsó sorban az Álom ez a nap, amit később Keresztes Ildikó is elénekelt, méghozzá nagyon jól, és a munkanélküli blues is, ha már a munkáról szó esett. Augusztus 20-án, vagyis ma Salgótarjánban lép fel az Edda. Augusztus 21-én Izsán, 23-án Nátszegen, és 29-én le lesz a helyszín 9. csalogató családi nap. Zenei folytatás a Rock FM-en, The Doors, ez a Light My Fire. You know that

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárások vannak az augusztus 20-i rendezvények miatt, amik elsősorban a rakpartokat, a Kossuth teret, a Várnegyedet és a Dunahidakat érintik. Lezárják a Kóskároly sétányt péntek éjfélig. Egyirányosítás van továbbra is a 3. kerületben az Ürömi úton befelé augusztus 28-án éjfélig, és napközben is sávlezárás van a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Hirsai út csomópontban augusztus 22-éig. Útszűkület van továbbra is a 4. kerületben a Fóti úton és a 15. kerületben a Palota úton, illetve forgalmi rendváltozás van a Budaörsi úton, buszsávot nyitottak befelé a Villányi út előtt a következő egy évre. A fővárosban lezárás van a 13. kerületben a Katona József utcában, útszűkület a Margit körúton, és szakaszos sávlezárás van továbbra is a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, további sávlezárások még a Könyves Kálmán körúton a Mester utcánál, a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában, az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, a Mester utcában a Ferenc körút előtt és a 2. kerületben a Törökvész úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindet összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
2: Jubileumi Sólet-fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a nagy gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet-fesztivál.
3: Nevezd még ma a Generali Nightrun Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, Alice Cooper évekkel ezelőtt is itt volt, de aztán nem lépett fel, inkább beült a Guns N' Roses koncertre, nem ő tehetett róla, de ahogy szoktuk mondani, ez már történelem. Johnny Depp állítólag heveny lefolyású, rosszul létet szenvedett, amellyel kapcsolatban a koncertjük, a Hollywood Vampires koncert elmaradt. Egyébként is úgy szokták a tagokat jellemezni, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry, és persze vannak még a zenekarban mások, de most az utóbbi hónapokban a hírek arról szólnak, hogy jönnek. Szeptember 8-a, Papp László Budapest Sportaréna. Ünnepi rock délután csütörtöki is lehet, a vasárnapi is lehet a zenei folytatás Jimi Hendrixé.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárások vannak az augusztus 20-i rendezvények miatt, amik elsősorban a rakpartokat, a Kossuth teret, a Várnegyedet és a Dunahidakat érintik. Lezárják a Kóskároly sétányt péntek éjfélig. Egyirányosítás van továbbra is a 3. kerületben az Ürömi úton befelé augusztus 28-án éjfélig, és napközben is sávlezárás van a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Tirsai út csomópontban augusztus 22-ig. Útszűkület van továbbra is a 4. kerületben a Fóti úton és a 15. kerületben a Nyírpalota úton, illetve forgalmi rendváltozás van a Budaörsi úton, buszsávot nyitottak befelé a Villányi út előtt a következő egy évre. A fővárosban lezárás van a 13. kerületben a Katona József utcában, útszűkület a Margit körúton, és szakaszos sávlezárás van továbbra is a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé. További sávlezárások még a Könyves Kálmán körúton a Mester utcánál, a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában, az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, a Mester utcában a Ferenc körút előtt és a 2. kerületben a Törökvész úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsor ajánló. A Rock FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindet összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával! Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére! Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, marad a kánikula 20-ára, 21-ére. Ha ma 34 fok a csúcs, akkor holnap 36 fok lehet, de már jön a dörgés és a villámlás, és valamiféle csapadék is. Minimum csúnya felhők lesznek, ha csapadék egyáltalán nem is jellemző, amik időről időre kitakarhatják a napot pénteken. A hosszú hétvége azonban így is úgy is kellemesen folytatódik, még kánikula sem várható nagyon. Szombatra, vasárnapra inkább 32 fokos csúcsok, de nagyon melegek a hajnalok. A mostani mini kánikulának köszönhetően 20-25 fok a reggeli indulás, és ebből a mérsékeltebb hőmérséklet is 20-23 fok indításnak, és ebből vannak ugye a 30 fok feletti értékek. Amikor megnyugszik az időjárás, picit csapadékosabbra vált, ez hétfő kedd, hétfő még lehet 31 fok a hosszú hétvége elmúltával, és utána pár napig csak 25-26 fokos csúcsok lesznek.

0: wasn't the right.
1: Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárások vannak az augusztus 20-i rendezvények miatt, amik elsősorban a rakpartokat, a Kossuth teret, a Várnegyedet és a Dunahidakat érintik. Lezárják a Kóskároly sétányt péntek éjfélig. Egyirányosítás van továbbra is a 3. kerületben az Ürömi úton befelé augusztus 28-án éjfélig, és napközben is sávlezárás van a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Kirsai út csomópontban augusztus 22-éig. Útszűkület van továbbra is a 4. kerületben a Fóti úton és a 15. kerületben a Palota úton, illetve forgalmi rendváltozás van a Budaörsi úton, buszsávot nyitottak befelé a Villányi út előtt a következő egy évre. A fővárosban lezárás van a 13. kerületben a Katona József utcában, útszűkület a Margit körúton, és szakaszos sávlezárás van továbbra is a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, további sávlezárások még a Könyves Kálmán körúton a Mester utcánál, a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában, az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, a Mester utcában a Ferenc körút előtt és a 2. kerületben a Törökvész úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: alkalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nevezd még ma a General Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Duna átúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezményen a nightrunbudapest.com oldalon.
2: Az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindet összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
3: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárások vannak az augusztus 20-i rendezvények miatt, amik elsősorban a rakpartokat, a Kossuth teret, a Várnegyedet és a Dunahidakat érintik. Lezárják a Kóskároly sétányt péntek éjfélig, egyirányosítás van továbbra is a 3. kerületben az Ürömi úton befelé augusztus 28-án éjfélig, és napközbeni sávlezárás van a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Hirsai út csomópontban augusztus 22-éig. Útszűkület van továbbra is a 4. kerületben a Fóti úton és a 15. kerületben a Nyírpalota úton, illetve forgalmi rendváltozás van a Budaörsi úton, buszsávot nyitottak befelé a Villányi út előtt a következő egy évre. A fővárosban lezárás van a 13. kerületben a Katona József utcában, útszűkület a Margit körúton, és szakaszos sávlezárás van továbbra is a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé, további sávlezárások még a Könyves Kálmán körúton a Mester utcánál, a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában, az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, a Mester utcában a Ferenc körút előtt és a 2. kerületben a Törökvész úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM marad a kánikula 20-ára, 21-ére. Ha ma 34 fok a csúcs, akkor holnap 36 fok lehet, de már jön a dörgés és a villámlás, és valamiféle csapadék is. Minimum csúnya felhők lesznek, ha csapadék egyáltalán nem is jellemző, amik időről időre kitakarhatják a napot pénteken. A hosszú hétvége azonban így is úgy is kellemesen folytatódik, még kánikula sem várható nagyon. Szombatra, vasárnapra inkább 32 fokos csúcsok, de nagyon melegek a hajnalok. A mostani mini kánikulának köszönhetően 20-25 fok a reggeli indulás, és ebből a mérsékeltebb hőmérséklet is 20-23 fok indításnak, és ebből vannak ugye a 30 fok feletti értékek. Amikor megnyugszik az időjárás, picit csapadékosabbra vált, ez hétfő kedd, hétfőn még lehet 31 fok a hosszú hétvége elmúltával, és utána pár napig csak 25-26 fokos csúcsok lesznek.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM az augusztus 20-i ünnepi csütörtöki rock délutánt, a pénteki követi majd. Az már nem lesz ünnepi, csak a hosszú hétvége folytatódik, és pénteken mondom is, hogy mi minden várható a hétvégi rock lexikonban, mert hogy a klasszikus rock évtizede a 70-es évek, és a sorozat folytatódik a második résszel. Most 8 órától Bődi Szili, a műsorvezető, Klavoncse Krisztián vagyok, köszönöm a figyelmet.

Jó estét, Budapest! FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, Szili. Én hozom a földkerekség legjobb rockzenéit. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az életsúlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. A Rock the Night éjfélig nem áll meg, és nem is lassít. Tartsatok velem, kalandra!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, szevasztok, ez itt a Rock the Night, és már is hozom a Szilipédiát. Augusztus 20-án is nagy szeretettel köszöntök mindenkit az év 232. napján. Az évből még 133 nap van hátra. Ma az István névnapot ünnepeljük, ami a görög Stefanos névből származik. Jelentése koszorú korona. Ez különösen fontos, hiszen Szent István napja van. Magyarország államalapításának ünnepe.

1039 Rock FM. No hát akkor hajrá gyerekek, mindenkinek szeretetteljes estét kívánunk, boldog tűzijátékot. Tudtátok-e, hogy az augusztus 20-a az egyik legrégebbi magyar ünnepünk? Már 1083-ban ezen a napon avatták Szenti István királyt, aki megteremtette a magyar államot és a keresztény hitet megerősítette a Kárpát-medencében. Ezért lett ez a nap a magyar államalapítás, az új kenyér és az alkotmány ünnepe. Ilyenkor országszerte, ugye, mint ahogy kinézünk az ablakon ebben a pillanatban is, tűzijátékok és kenyérszentelések és felvonulások szentesítik a programot.

1039 Rock FM, de ha még nem lenne elég az augusztus 20-ai történelemből, akkor az új kenyér ünnepére térnék ki. Szóval tudtátok-e, hogy az új kenyér ünnepe valójában ősi aratási hagyományokból származik? A frissen őrölt lisztből sütött kenyér, a bőség és az élet és a közösség szimbóluma. Szent István napjához kapcsolódva a hagyomány szerint mindig megszentelték az első cipót, jelezve, hogy a munka és a hit együtt ad erőt a közösségnek.

103.9 Rock FM. Na hát képzeljétek el, hogy 1949-ben ezen a napon hirdették ki a Magyar Népköztársaság alkotmányát, majd később, 90 után ismét nemzeti összetartozás szimbóluma lett augusztus 20-a. Így ma három jelentés is társul hozzá, az államalapítás, az új kenyér és az alkotmány ünnepe.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Hát egy picit kitekintünk a határon túlra, mert hogy nem akárki születésnapos a mai napon. Szóval ma 135 éve született H.P. Lovecraft, a modern horror irodalom mestere. Az amerikai író olyan történeteket alkotott, mint a Cthulhu hívása, melyekben a félelem nem a szörnyekből, hanem az emberi lélek mélységeiből fakad. Bár életében alig ismerték, ma az egyik legnagyobb hatású szerzőnek tartják a sci-fi és a horror.

103.9 Rock FM, hát van nekünk itt rock születésnap is, mert hogy 1948-ban a mai napon született Mr. Robert Plant, gyerekek, 77 éves, a Led Zeppelin legendás énekese. Ő adta a hangját olyan klasszikusokhoz, mint a Stairway to Heaven, vagy a Hullott a Láv. Hát gyakorlatilag az Isten császár király a születésnapos a mai napon. Plant hangterjedelme és színpadi energiája forradalmas,

103.9 Rock FM, na de egy kicsit vissza magyar földre is az augusztus 20-ára. Szóval, hogy a Szent Korona útja, biztos hallottátok már ezt a kifejezést. Tudtátok, hogy a Szent Korona, amelyet Szent István király óta az ország jelképének tekintünk, többször bejárta Európát. Előfordult, hogy Bécsben, Pozsonyban, sőt az USA-ban is őrizték. 1978-ban tért haza Amerikából, és ma az országházban látható, mint Magyarország egyik legféltettebb kincse.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, jöjjön egy történelmi évforduló, mert hogy, képzeljétek el, 1977. augusztus 20-án indult útnak a Voyager 2 űrszonda, amely ma is működik, több mint 19 milliárd kilométerre jár a Földtől, és adatokat küld a világűrből. És hát képzeljétek el, hogy ez az űrszonda az emberiség egyik legmesszebb jutott küldötte, amely valaha is hordozta üzenetünket az univerzumnak.

103.9 Rock FM, nem akármilyen jubileumunk van a mai napon, azon túl, hogy ugye augusztus 20. Hát szóval Alfred Hitchcock, a feszültség mestere, pont ezen a napon, 1960-ban mutatta be az egyik legikonikusabb filmjét, a Pszichót Európában. A híres zuhany jelenet filmtörténeti mérföldkő lett, és Hitchcock neve örökre egybefort a pszichológiai thriller műfajával.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

95 Rock FM, hát egy csomó jubileumunk van a mai napon, most a sportkedvelők figyeljenek, mert hogy Puskás Ferenc 1957. augusztus 20-án játszotta első mérkőzését, hivatalos mérkőzését a Real Madrid színeiben. A magyar legenda akkor már 30 éves volt, mégis a klub egyik legeredményesebb játékosává vált. 372 meccsen 324 gólt szerzett. A mai napig a világfutball egyik legnagyobb alakjaként vonult be a futballtörténelembe.

103.9 Rock FM. Hát képzeljétek el, hogy Japánban is nagyon nagy a tűzijáték iránti rajongás. Például tudtátok-e, hogy Japánban augusztus a tűzijáték fesztiválok hónapja, és egy-egy ilyen napon több százezer ember gyűlik össze a folyópartokon. Magyarországon ugye a 20-ai tűzijáték hasonló szimbólum, az összetartozás és a nemzeti büszkeség kifejezése. Így ma este, amikor felnézünk az égre, ugyanazt az örömöt érezzük, amit más nemzetek is megélnek saját ünnepeiken.

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal egyetz, kanyetz.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.